Hilei la tevite tu saksaun elaman tamli arve amiu tolox mayok mateoda siloraio nikat lutsania.